0: Jó estét kívánok, köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit október 6-án magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel, kellemes időtöltést kívánok. A mai tartalom röviden. Politikai csúcstalálkozó Splitben. Éjféltől csökkentek az üzemanyagárak. Ma van a cerebrális parézis világnapja. Horváth Vöröskereszt. Elkezdődött az 54. Szolidaritás akcióban elnevezésű humanitárius kampány. És mai hanganyagunk az aradi vértanukról szól.
1: Híreink következnek.
0: Az európai politikai elit Splitben gyűlik össze a kétnapos MED9 csúcstalálkozóra. Ez egy informális kezdeményezés az Európai Unión belül, amelynek elnökségét jelenleg Horvátország látja el. A csúcstalálkozó fő témái a migráció és az Európai Unió külső határainak védelme, az európai gazdaság versenyképessége és az EU új többéves költségvetése, valamint az éghajlatváltozás és az energiaügy, a jelentős geopolitikai válságok. Három oktatási szakszervezet arra számít, hogy legkésőbb a jövő héten megkezdheti a tárgyalásokat a kormánnyal a következő évi alapbérről és egyéb juttatásokról. Kijelentették, amennyiben elégedetlenek lesznek az eredménnyel, szakszervezeti akciókat fognak szervezni. Éjféltől csökkentek az üzemanyag árak, a benzin és a gázolaj ára 2 centtel, a kék gázolajé pedig 4 centtel mérséklődött. Egy liter benzin ára így 1,74 €, a gázolajé pedig 10 centtel magasabb ennél. A kék gázolaj ára 1,38 €. A jelenlegi árak 7 napig maradnak érvényben. A Nasicében tapasztalt illegális égetés és hulladékkezelés problémája jól szemlélteti a horvát politikai rendszer működését, jelentette ki Nikola Grmoja, a Most párt elnöke, egy eszéki sajtótájékoztatón. Grmoja kifogásolta, hogy Ranko Ostojić, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke megelégedett azzal, hogy mindössze egyetlen A4-es lapot küldött a testületnek, amely úgy nézett ki, mint egy feladatlap az általános iskola első 4 osztálya számára. A fogyatékkal élők nyilvántartása szerint a dr. Andrea Stampár közegészségügyi oktatóintézet adatai alapján az október 6-án tartott cerebrális parézis világnapja alkalmából közzétett tájékoztatás értelmében több mint 27 ezer olyan személy szerepel a regiszterben, aki cerebrális parézissel vagy bénulásos szindrómával él. A fogyatékkal élőkről szóló jelentés szerint Horvátországban összesen 675.213 fogyatékkal élő személy él, ami a lakosság 17,5%-át teszi ki. A cerebrális parézis, agyi eredetű bénulás a leggyakoribb maradandó fizikai fogyatékosság gyermekkorban. Az intézet tájékoztatása szerint az állapotot az agysérülés helyétől és súlyosságától függően szinte minden különféle társuló problémák kísérik. Az idei kampány egyedi és egységes mottója a cerebrális parézissel élő személyek egyéniségére, valamint a befogadás és az akadálymentesítés melletti kiállás fontosságára hívja fel a figyelmet. Az intézet arra is rámutat, hogy az érintettek és családjaik továbbra is diszkriminációval, előítéletekkel és a társadalom részéről tapasztalható elfogadás hiányával szembesülnek. Horvátország szerte zajlik a Horvát Vöröskereszt 54. Szolidaritás akcióban elnevezésű humanitárius kampánya. Az Eszéki Városi Vöröskereszt szervezet is ápolja ezt a hagyományt, a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők számára gyűjtenek pénzbeli és tárgyi adományokat, hogy enyhítsék a szegénységet és csökkentsék a társadalmi kirekesztettséget a közösségen belül. Az idei eszéki kampány november 8-áig tart, és számos fontos tevékenységet foglal magában. A lakosok élelmiszer, ruházat és lábbeli ajánlásokkal járulhatnak hozzá a kezdeményezés sikeréhez.

0: Október 6-án, az aradi 13-a kivégzésének az évfordulóján történelmünk egyik legszomorúbb napjára emlékeznek a magyarok, éljenek a világ bármely pontján. A mártírok emléke előtt mi, horvátországi magyarok is tisztelegtünk, a horvátországi magyarok demokratikus közössége Bein szervezett központi megemlékezést. 10 évvel ezelőtt egy fát ültettek ide azzal a céllal, hogy egy olyan élő emléket állítsanak, amely hosszú éveken át őrzi és emlékezteti majd a jövő nemzedékeit a vértanúk által hozott áldozatra. Ennél a fánál és az alatta lévő emléktáblánál gyűltek össze idén is az emlékezők. Andocsi Jánost, a Horvátországi Magyar Oktatási és a Művelődési Központ igazgatóját hallhatják.
1: Történészként mindig azon gondolkodom, hogy mi újat lehet mondani, amit még nem mondott el senki, főleg a fiatalságról van itten szó. Számukra a szabadság olyan, mint egy lélegzetvétel. De mi, egy olyan generáció, az immigráció vagy olyan, hogy nem volt biztos abban, hogy megéri a honlapot, és itt a honvédő háborúra gondolok, és nagyon sokan tudjuk mi az, hogy ha nem létezik szabadság. És 1848-49-ben nem létezett szabadság, megvolt a fény, hogy esetleg az esély arra, hogy szabad lesz Magyarország, de sajnos a nagyhatalmak úgy döntöttek, hogy Magyarországnak nem jár a szabadság, és leverték a szabadságharcot, és ennek a következménye volt, hogy 1849. október 6-án Aradon kivégeztek 13 honvéd tábornokot, akik közül volt, aki az esküje miatt csatlakozott a forradalomhoz, volt, aki azért, mert ugye ő császári királyi tiszt volt. Horvátországban horvátországi magyaroknak annyit üzenhetnek az akkori történelmi személyiségek, hogy igenis erről a területről is nagyon sokan csatlakoztak a szabadságharcot. Sokukat lejegyzett az utókor, de nagyon sokuknak a neve csak a családi legendárumokban él. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy van miből merítenünk itt Dél-Baranyában, vagy akár Horvátország szerte, mert bármilyen forradalom van, bármilyen harc van a szabadságért, én úgy gondolom, mi horvátországi magyarok mindig is kivettük a részünket belőle. Ők úgy gondolták, amikor ugye csatlakoztak a szabadságharc, hogy ebből lesz valami pozitívan, és sose gondolták azt, hogy valamikor a történelmi lapjain ők vértanúként fognak szerepelni, de Knézis Károly és Dajmanis János életműve vagy tettei azt mutatják számunkra, hogy van mire büszkék lennünk, és ahol átösszem magyaroknak, hogy október 6-ról beszélünk, van hova elmennünk, és elhelyezni az emlékezés koszorút.
0: Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján 1849. október 6-án 13 honvéd főtisztet végeztek ki Aradon. Ugyanazon a napon ölték meg Magyarország első miniszterelnökét, gróf Batthyán Lajost is Budapesten. Mártír halálukat a forradalom és szabadságharc vérbefolytásának szimbólumává vált. Magyarország kormánya 2001. novemberében nemzeti gyásznappá nyilvánította október 6-át. Magdó János, Magyarország eszéki főkonzulja is tiszteletét tette le a megemlékezésen, aki beszédében kiemelte, a szabadság, amiért életüket adták a vértanúk, olyan érték, ami összeköt bennünket.
2: Ugye ez nagyon szorosan össze van kapcsolódva az 1848-49-es eseményekkel. Van egy tavaszi ünnepünk, a március 15-e, amit itt is nagyon sokan megünnepelnek, és akkor van az október 6-a, amikor konkrétan az aradi vértanúkra emlékezünk, a 13 vértanúra, 13 tábornokra, akik harcoltak a magyar szabadságért, és Aradon az életüket vesztették. Van egy 14. vértanú is, erről hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Ő gróf Batthyány Lajos, az első magyar miniszterelnök, akit ugyanaznap végeztek ki Pesten, nem Aradon, de ő is áldozatul esett az akkori osztrák önkénynek. Úgyhogy az ünnep, ez igazából a szabadság ünnepe, ugyanúgy, mint március 15-e, egy őszi ünnep, amikor konkrétan személyekre emlékezünk, azokra az emberekre, akik a vérüket adták a magyar szabadságért, és gondolom, hogy ez azért rezonál a horvátországi magyarságban is, hisz az itteniek is megtapasztalták, hogy milyen, amikor nem szabadságban élünk, az itteniek is részt vettek a szabadságharcokban, legyen az 48-49 vagy akár később a honvédő háborúban is, úgyhogy ezek összekapcsolódnak, ezek az események, és az egész szabadságharc valahogy mégis a magyar nemzetnek egy ilyen összekötő eleme, egy ragasztó, amelyik összekapcsolja a különböző nemzetrészeket, legyenek azok az anyaországban, vagy a Kárpát-medencében bárhol.
0: Az alkalmi program keretében alkalmi dalok és szavalatok hangzottak el, majd a megemlékezők 13 gyertát gyújtottak az aradi vértanúk tiszteletére, valamint további egyet az összes hősért, aki életét áldozta a szabadságért. Végül pedig koszorúkat helyeztek el az emléktáblánál.

0: időjárás jelentés.
1: Ma zavartalan napsütésben és meleg időben volt részünk, a nappali hőmérséklet 24-25 Celsius fokig melegedett. Eszéken ma délben 23 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 23%, a légnyomás értéke 1021 hektopaszkál volt. Holnap kicsit változékonyabb időjárás várható felhősödéssel, a hőmérséklet azonban nem változik számottevően. Az éjszakai hőmérséklet 5 és 8 Celsius fok körül alakul, holnap nappal pedig szintén 24 Celsius fokig melegszik a levegő.